Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 15-e, péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A történészek szerint az ukrán települések Magyarországon a 17-18. Században alakultak ki. Főleg Magyarország déli részén. Ennek az oka a törökök pusztító hadjárata volt. A későbbi adatok szerint az 1830-as években Borsoda-Bajzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 ukrán falu volt. A nyugat-ukrajnából származóak a görög-katolikus vallást, míg a közép- vagy kelet-ukrajnából származóak az ortodox vallást gyakorolják.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: Hisznek a művészet erejében. Ők a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány növendékei, akik arra kaptak lehetőséget, hogy képességeiket a színház eszközeivel fejlesszék. Mai műsorunkban a Karaván mindennapjaiba pillanthatunk be.
3: Nagyon nehéz kitalálni egy jó nevet.
2: Mondja Nyári Oszkár, a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány vezetője.
3: De úgy éreztem, hogy a karaván az egy olyan dolog, aminek az a feladata, hogy egyik helyről a másikra eljusson, és eljuttasson olyan dolgot, ami ott nincs. Néha ez szellemi, néha anyagi dolog, de hát így terjedtek el a dolgok a világban. És ugye roma színházként azt mondom, hogy nagyon találó, hiszen a cigányok cigány karavánokban közlekedtek és vitték el a foglalkozásokat, amiket űztek, amikre szükség volt. Ez egy nagyon fontos dolog, de alapjában véve a karaván, a véleményem szerint ezt jelenti. A karaván szerályban például eszmét cserélnek az emberek, történeteket cserélnek az emberek. A kultúrájuk egy részét átadják, és aztán azt tovább viszi a másik karaván. Szóval nagyon nehéz volt kitalálni, nem is annyira tetszett, de aztán egyre jobban megtetszett, mert úgy érzem, hogy amikor ezt mondom, akkor igazat mondok vele, és azt csinálom, amit a nevünk jelent, vagy azt csináljuk itt a színházban. Gyertek! Jászmin! Csücs le! Még mindig van egy felesleges székünk, az nem kell. Beállsz oda középre, és akkor legyen a Jászmin. Azzal kezdünk, szituáció stoppolni lehet, jó? És szöveggel folytatjuk, és mindig megállítjuk, és stopp, és teljesen más témát kell váltani. Tessék!
4: Figyú anya, tehát hogy van ez a koncert, és hogy... és el szeretnék menni a haverokkal, mert milyen jó lesz, és...
5: Nem.
4: Meg se próbálj elmenni. Leülsz és tanulsz, érted?
5: De nem már!
4: Mi volt az az egyes múlt héten? Nem is kész.
6: Ára. Na nekem nem magyarázom, kedves hölgyem. Abból feleljen kérem, amit múlt órán feladtam.
4: Nem tanultam meg.
6: Mi az, hogy nem tanultam meg, kedveském? Én megmondtam magának múlt órán is. Ha nem veszi elő a tankönyvét otthon...
4: És akkor most szólunk bele egy csipetnyi sót, és megkeverjük háromszor, de óvatosan!
7: Mi a karaván?
8: Egy életérzés.
2: Mondja Merina Camacho Abigail.
8: Itt nagyon egymáshoz vagyunk már szokva. Mindenki ismer mindenkit, mindenki tud mindenkinek az életéről mindent, mert ez egy kis közösség. És nagyon meg vannak válogatva az emberek, és csak jó fej emberek vannak, olyanok, akikkel szívesen dolgozok együtt.
6: A Karaván Színház egy olyan színház és egy olyan hely, ahol fiatalok alakulnak egy családdá konkrétan.
2: Mondja Babina István.
6: Talán itt ez az egyetlen színház itt Budapesten, ahol olyan emberekkel találkozhatunk, akivel amúgy nem tudnánk találkozni, mivel nem olyan a hátterünk, illetve nem olyan közösségben éltünk eddig.
9: Mindannyian szeretünk nagyon ide járni.
2: Mondja Botos Dániel.
9: Mert ha ki színésznek készül, vagy szabadidő eltöltésnek, akár ez tökéletes, és én nagyon szeretem.
10: Nekem a színészképző stúdió.
2: Mondja Bakondi Jászmin.
10: De ez az a hely, ahol az ember megtanulja a toleranciát.
11: Én azt érzem, hogy így betekintést nyerünk színházi dolgokba.
2: Mondja Szalmási Áron.
11: Hogy milyen egy színésznek lenni, rendezőnek, profi szakemberekkel dolgozzunk. Nagyon jó, mert ez a csapat, ez így összekovácsolódik szépen lassan. És táborokat szervezünk, színdarabokban szereplünk, úgyhogy én nagyon élvezem.
6: Például nagyon sok színész került ki innen, aki most is gyakorló színész, szinkron színész, filmszínész. Hát mindenki, aki itt engedte, hogy befoljon ezekbe a dolgokba, mindenki valamilyen módon valamiben sikeressé válhatott ezek után.

0: Korán 2000-ben jött létre, és az volt a lényege, hogy olyan fiatalokkal működjön együtt, akár utánpótlásként, akár azért, mert fontos, hogy ezek a gyerekek képzést kapjanak, akik drágább színi tanodákat nem tudnának megfizetni, nem tudnak részt venni minőségi szakmai kurzusokon. Így aztán azzal indult a dolog, hogy kvázi hátrányos helyzetű, főként roma származású fiatalokkal, egy ilyen fantasztikus környezetben, mint egy színház, elkezdtünk egy képzést. A színész képzés nevet, titulust adtuk neki, de igazából nem színészeket képeztünk, hanem fiatalokat szerettünk volna, gyerekeket olyan gondolatokkal ellátni, ami számukra fontos lehet, a képességeik fejlődését elősegíteni a színház eszközeivel. És később létrejött, mint Karaván Színház, az pedig arra volt hivatott, hogy ezek a gyerekek gyerekeknek professzionális körülmények között rendezővel, műszakkal, színházi körülményeket teremtve játszanak. Erre épült az, hogy ez a színház felnőtt előadásokat is játszik, időközben nemzetiségi színház lett belőle, és azt tűzte ki célul, hogy minden előadásának legyen a roma néphez kötődő missziója, minden előadásának valamilyen színében megjelenjen az a fajta gondolkodásmód, hogy minden értéket fel kell mutatni, amit fel lehet. A roma kultúra is egy ilyen érték, és azt is a következő generációnak kontinuitást kell biztosítani, és tovább kell adni.
1: Érdekes, hogy a roma és nem roma gyerekek mennyire összeférnek egymás mellett. Mindenki elfogadja egymást, és nagyon-nagyon jól kijövünk, és biztos, hogy megtaláljuk valamilyen szinten a közös hangot, mert valamilyen szinten egyformák vagyunk, de mégis különbözünk. És ettől szép a karaván. Nagyon-nagyon sokat tanulunk egymástól.
2: Szia, tündérkém!
3: Szia, apa!
2: Mi újság van ott?
3: Semmi. Tanulok.
2: Na? Milyen az új suli? Rendesek veled?
3: Ja.
2: Hogy mondod?
3: Igen.
2: Ja, jól van. Na ugye? Mondtam anyáknak, hogy feleslegesen aggódik. Ja.
0: Van egy ifjúsági előadás, az I'm Online című ifjúsági előadásunk, ami arról szól, hogy egy középiskolás roma lány új iskolába kerül, és olyan, mintha befogadnák szemtől szembe, kisebb surlódások mellett, de a háttérben, az interneten elkezdik őt zaklatni. Utána egy feldolgozó foglalkozást szoktunk tartani, ezt az előadást itt játsszuk, Karavánszoba Színházban, de én nagyon remélem, hogy új helyszínre is fog tudni költözni. Most erre az előadásra egy vendégjáték vár, egy vendégjáték sorozat, amit a Nemzeti Színházban fogunk elindítani, 18 állomása lesz.
2: De akkor rosszul se vagy, igaz?
3: Apa, nem ezt mondtam, ma lecigányoztak a suliba.
2: Hát ez nem hangzik valami jól.
0: Nagyon sok gyerekelőadást játszottunk a Pince Színházban. A gyerekek előadásai is professzionális körülményeket kapnak. Azt akarjuk, hogy a következő generáció ott legyen a színpadon. Tavaly például a gyerekekkel, nagyon intenzív időszakkal létrehoztunk egy produkciót, az a cím, hogy Hol nem volt fa, hogy három mese van egybegyúrva, Várodi R. Szabolcs írta, és a mese lényege az, hogy van egy fa, valahol egy gyönyörű szép fa, és arra mindenki azt gondol, hogy az az övé, mert hogy emlékei fűzik hozzá, és mindenki azt hiszi, hogy az övé. És van egy erdélyi magyar mese, egy indiai mese és egy cigány mese, azért ez a három mese, mert ezek az emberek ezt a kultúrát képviselik, akik ott találkoznak, és minden. És azt mondják nekik, jó, akkor meséljetek el, hogy a ti történet, a mesétekben, hogy van benne ez a fa, és akkor elmondják, hogy van benne a fa. Az értékrend, az teljesen helyén van mindegyik népnél, mindegyik családnál. Ugye azt mondják, hogy ami a görögöknél a két eposzban nincs benne, az Iliászban és az Odüsszeában, az nincsen benne a világirodalomban, mert azokban minden benne van. Vagy azt mondják az indiaiak, hogy ami a Védákban nincs benne, az nincs is a világon. Tehát gyakorlatilag mindig ugyanazokat dolgozzuk föl, és akkor ez a mesésk a végén azt mondják, hogy na, akkor kinek a fája? És akkor azt mondja a kisfiú, hogy hát a miénk. Csak akkor már mindenkit, aki ott van, azt gondolja, hogy az vagyunk a mi. És ez a lényege, hogy mi vagyunk a mi, mindannyian. Nagyon nagy munka volt, és úgy éreztem, hogy megérdemlik, hogy, hogy legyen egy jutalom, úgyhogy idén nyáron volt egy félig nyaralás, félig szakmai tábor Fonyódon, és ebből a 7 napból, amit lent töltöttünk, 4 nagyon jó szakmai napot tartottunk. Minden napra más-más művészt hívtunk le, de nem egyet, hanem minden csoportot, minden kurzust vezető rendező, filmrendező, zeneszerző, mozgásművész, mindannyian arra szerveződtünk, hogy ezeknek a gyerekeknek az adott napon egy témában nagyon sokat igyekezzünk adni. Ez volt a 3. olyan év, amikor picit fejlesztve, és jövőre már újabb tervek vannak, hogy mivel fejlesztjük ezt a tábort, de körülbelül ugyanarra a metódusra épül ez a szakmai tábor.
4: A Karaván Színház ugye rendez minden nyáron tábort.
5: Mondja Baranyi Roland.
4: És most voltam lent először, és éreztem magamon, hogy fejlődök folyamatosan a tábor alatt, mert ugye itt ugye színészek, rendezők, operatőrök, szóval profi szakemberekkel dolgozhattunk együtt. És nem csak ugye a személyes fejlődésünk volt a fontos ebben, hanem kézzel foglalható dolgokat, szóval filmeket, színházi produkciókat megcsináltunk.
0: Nagyon inspirálta a fiatalokat, és ez nagyon fontos, ugyanis ennek egy hatalmas közösségteremtő ereje van. Ők mind most hisznek a művészet erejében, mind hiszik azt, hogyha ők tesznek ezért a dologért, tesznek önmagukért, akkor eredményeket fognak elérni. És ez egyik legfontosabb dolog, amit szerettem volna.

0: Három éve járok ide a karavánba, ami úgy jött, hogy osztálytársaim ajánlották, hogy tök jó, menjünk, és végül itt maradtam egyedül.
1: Most már ez lesz a negyedik évem itt. Első persze fogva imádtam itt menni.
2: Októberben lesz egy éve, hogy karavános vagyok. Nagyon féltem a felvételitől, hogy esetleg nem vesznek fel, nem fog tetszeni, elszoktam a szavalástól, az énektől. És akkor végül felvettek, és azóta ez a mindenem.
3: Felhívtam a karavánt.
4: Mondja Pfeiffer Fanni.
3: És akkor bejöttem az egyik órára megnézni, és akkor itt ragadtam.
5: 3-4 éves kislány lehettem.
4: Mondja Páhi Kitti.
5: Amikor elmentünk anyukámmal először egy ilyen színdarabra, amit a karaván játszott, és nekem ott nagyon-nagyon megtetszett egy szerep, de azt mondták, hogy még kicsi vagyok, és még várnom kell. Vártuk, amíg ilyen 7-8 éves lehettem körülbelül. És akkor mondták, hogy jöjjek be egy felvételire, azóta ide járok.
6: Én vagyok a karavánnak a legrégebbi tagja.
4: Mondja Farkas Krisztián.
6: Lassan most már 8 éve. És először csak a társaság miatt maradtam itt, aztán ez a társaság kivált, de közben valahogy én is itt ragadtam. Magával rántott ez a színház.
7: Én egy éve vagyok a Karaván Színház tagja, és azért járok ide, mert folyamatosan érzem, hogy fejlődök. Szóval az első naptól fogva én már érzem, hogy úgy mentem az, hogy valamit megtanultam.
8: Picit külön választjuk a karavánnak azt a részét, ami a képzés és a gyerekek által játszott színházi színdarabok, és van egy másik része, ami pedig a felnőtt vagy ifjúsági előadásaink, amik pedig mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a magyar színházi közéletben helyet kell, hogy kapjanak. Sajnos nincsen saját játszóhelyünk, a Rádai utcában a Ferencvárosi önkormányzat segítségével és támogatásával egy papírboltot átalakítottunk műhelyé, egy kis próbateremmé, és most úgy, hogy 18 évesen felnőtté válva tulajdonképpen egy kis saját játszóhelyünk van, ami csak egy formális dolog, hiszen egy próbaterem, ahol előadásokat is műsorra tűztünk. Előadásaink vannak más színházakkal való koprodukcióban, vagy vendégszerepléskor, ezeknek a tervezése folyik, egyeztetése. Délután az iskolai órák után jönnek a fiatalok, a tanítványaink, akik pedig mindenféle foglalkozásokon vesznek részt, elsősorban ugye színészmesterség foglalkozáson. Én ugye hivatásom szerint színész vagyok, és a Kaposvári Csiky Gergely Színháznak vagyok egy társulati tagja, ugyanakkor pedig a karavánt is ezzel párhuzamosan vezetni kell, ami rengeteg időt és tervezést igényel, és természetesen új bemutatók létrehozására is törekszünk.
9: Kelj már föl! Légy szíves, kelj föl! Ami...
10: Hagyjál már!
9: Ami többet nem mehetsz elővel.
10: Meg vagy az apám!
9: Nem mehetsz el többet elővel. Nem mehetsz! Egy hétig sehova, ha most nem kell.
10: Nem szabad, hogy elmaradt az első 2 órám!
9: És nekem akkor miért nem szólt az osztályfőnököd?
10: Miért szólna neked róla?
9: Mert az apád vagyok!
10: Nem vagy az apám! Úristen, azért, mert anyámmal együtt vagy 2 hete, nem vagy te senki!
2: Jártam színi tanodába, és hát ez mintha ez nem is egy színi tanoda lenne.
11: Több annál?
2: Több. Ez egy kis család.
1: Ez nem egy szokványos színészképző, mert itt nem azon, hogy most megkaptuk a szövegkönyvet, és akkor te vagy Júlia, te meg Rómeó, ezt így csináld, azt meg úgy próbálunk, hanem itt tényleg van egy ilyen időszak, amikor összeszokunk, együtt vagyunk, beszélgetünk, minthogyha arra lenne a karavan, hogy barátságokat kössünk.
3: Színészetet tanulunk, de ilyen játékosan is, játékokkal, és egy nagyon jó társaság van.
2: Ilyen próbákat, ami a karavánban van, ilyeneket még én nem tapasztaltam. Tehát az, hogy minden nappal így bölcsebbek lennénk egy kicsit. Mindig azt tanítja nekünk Nyári Oszi, hogy ne a szöveget, hanem maga a gondolatot mondjuk. És sokszor, amikor így otthon leülsz, és elolvasod a szövegedet, és belegondolsz, hogy mit is akarsz te ezzel mondani, akkor sokszor így bölcsebb leszek valamivel, mert mindig tanulunk valamit. És amellett, hogy megtanuljuk, hogy melyik a rendezői bal, amellett kicsit lelkileg is okosabbak leszünk.
8: Én mindig színház csináló ember voltam, és úgy gondolom, hogy a színházon keresztül látva a világot nagyon sok mindent lehet változtatni. Tehát a színház az hatással van a körülötte élő emberekre, azokra, akik látják. A művészet hatással van, és Én a színházhoz értek valamelyest, és a színházon keresztül próbálok hatni. Az igazi színház olyan, amik a társadalom fontos kérdéseire reagál. És hogyha egy színház ezt csinálja, akkor végzi a dolgát. A színház az egy küldetés, és ezért hozza magával azokat a dolgokat, amiben hiányosság van. Úgy gondoljuk, hogy a társadalomnak vannak olyan csoportjaik, akik egymással többnyire szerencsétlen módon találkoznak, vagy nem megfelelő érzékenységgel találkoznak. A férfiak és nők találkozásában is van bőven ilyen, de mondjuk egy fogyatékkal élő és egy teljesen épp ember találkozása, vagy egy többségi és egy kisebbségi találkozás esetében is, és ezeknek a találkozásoknak a számát szeretnénk konkrétan növelni, konkrétan a roma és nem roma emberek szerencsés találkozásainak a számát szeretnénk mindig egyel növelni. És erre a színház nagyon sokféle módon lehetőséget ad.
11: Nem szabad leállni, tehát hogyha magadon nevetsz, akkor az nem jó, mert a többiek itt várják, amíg magadhoz térsz, tehát tök jó. Csak próbáljuk meg úgy csinálni, hogyha hibáztál, akkor próbáld megjavítani, és menjél tovább. Újra szedd össze magad a legrövidebb időn belül, mert ez koncentrációról szól. Ez a legnehezebb dolog, az egyik legnehezebb dolog. Koncentráltan ezzel foglalkozunk.
8: Maga a karaván egy olyan dolog, hogy egy hiányt igyekszik pótolni. Egy olyan dolgot, ami 30-50 éve már kellene, hogy legyen. A 70-es években már kellett volna, hogy legyen egy olyan hely, egy olyan műhely, amelyik azzal foglalkozik, hogy például, hogy a roma kultúra megfelelő szinten oda kerüljön a nagy közönség elé, és ne az általánosságai, hanem a finomságai is elérjenek az emberhez. Ne csak a zsánerkép, a muzsikus, a jósnő, az átok, a cigányátok, hanem mindenféle olyan finomságok, ami azoknak a művészeknek a szellemében és a lelkében ott van, akik egyébként időközönként, időszakonként mindig így kibújkálnak ebből a sötét vízből, ami ezt mindezt elfedi. És ugye ez a cél, hogy mi ezt igyekezzünk létrehozni, és olyan emlékezési pontokat, pillanatokat teremtsünk, amiből azt gondoljuk, hogy ennek a közösségnek van egy közös pontja, amire szívesen emlékezik vissza, történetesen egy színdarab által, ott az a pont, azt mi elfogadjuk közös emlékezési pontnak, és abból a múltra való visszatekintésből a jelenbe lehet jövőt építeni.
0: Én a 9. kerületi kéttannyelvű Molnár Ferenc általános iskolába járok, és úgy terveztem, hogy igen, én a színészet felé szeretnék tovább haladni, de ez még majd elválik.
7: Most fogok érettségizni, és nekem régóta nagy álmom, hogy színész szeretnék lenni felnőtt koromban.
12: A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban járok, éppen érettségi előtt szinkron színészként dolgozom, illetve hát én egy éve kerültem ugye a színházhoz, és az egy év alatt már több felkérést kaptam más színházakból, filmekbe, illetve más előadásokba is. És hát van egy vállalkozásom, ahol fotózással is foglalkozom, és szerencsém van, mert ugye ebben a színházban ezt is így kiélhetem.
1: Én 17 éves vagyok, januárban töltöm a 18-at. Igazából nem tudom, hogy színésznőnek készülök teljes mértékben, mert én nagyon-nagyon szeretek táncolni, és az énekléssel is foglalkozom. És hát igazából lehet, hogy musical színésznő lennék, vagy koreográfus, valami, ami a színészet, az éneklés és a táncolással kapcsolatos, vagy tanítani szeretnék gyerekeket.
13: Én 14 éves vagyok, mint Abi, én is nagyon szeretek táncolni. Én is ugye koreográfusnak megyek, szeretnék a közeljövőben majd tanítani én is.
14: 15 éves vagyok, és meg kell, hogy ismételjem, nekem is mindenem a tánc, én 11 éve táncolok.
15: Most leszek 18 éves, és érettségizem, és hát egyáltalán nem ebbe az irányba. Most már nem ebbe szeretnék menni, hanem biológia tanár leszek. Itt is megszerettem a gyerekeket, meg így oszék által is ezt a foglalkozást, így a gyerekekkel, meg a tanítást is. És most közgazdaságot tanulok, úgyhogy ez így egy abszolút más irány.
5: Már kiskoromban eldöntöttem, hogy már én nem színész leszek, hanem fogorvos szeretnék lenni. És most 11 éves vagyok.
16: Én éppen logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakon vagyok a külkereskedelmi szakgimnáziumban. 3 éve érettségiztem le. Ezelőtt az iskola előtt megjártam a Téba Művészeti Akadémiát, ott 2 évet voltam, és most áttendáltam egy másik OK-s képzésre.

0: van egy gyerekelőadásunk, ami a Veszprémi Színházban fog menni, az Egerek című produkció, ez a szintén a Karaván hívta életre, több színházzal, koprodukcióban, a Nemzeti Színházzal, a Békéscsabai Jókai Színházzal, a Debreceni Nemzeti Színházzal és a Tatabányai Jászai Mari Színházzal közösen hoztuk létre, és most bekapcsoltuk már a koprodukcióba azóta a Kaposvári Csiki Gergely Színházat, és most ebben az évadban pedig a Veszprémi Petőfi Színházat.
1: Te odakint is lottóztál?
2: Nem.
1: Dehogy nem. Ó, ne Géver, honnét tudnád különben, hogy mondják? Mennyit játszottál el odakint?
2: Semennyit.
1: Hazudsz.
2: Kérdezd meg akárkit. Fogadd fel detektíveket.
0: Van felnőtt előadásunk még, például az itt a hátam mögött található Prá című előadás, Piró György komédiája, ami arról szól, hogy egy házas pár, akik 20 éve élnek együtt, van két gyerekük, és nehéz körülmények között élnek, és egyszer csak a férfi hazaállít délután, titkol valamit, és aztán kinyögi, hogy nyertek 600 milliót a lottón, ötös találatuk van. És akkor innen él a történet, hogy ez sok-sok nagyon pozitív dologgal jár, de azért bizonyos kérdéseket is fel fog vetni, hogy akkor most hogyan, mi lesz, mit bír ki a házasság? Szóval na most mi lesz? Ez nagyon érdekes dolog. Ez hozzá szoktam tenni azt, hogy megint csak a görögökre reagál, vagy megint csak egy olyan toposzról van szó, amikor az isteni szerencse vagy csapás beleszól az ember életébe. Még vannak előadásaink, de ami a legfontosabb, hogy készülünk egy új bemutatóra, többre is egyébként. Most itt tartunk. Jön a következő darab, vers és zenével fogunk foglalkozni ebben az évben, és természetesen lesz vizsga előadás.

0: Karaván Színház és Művészeti Alapítvány stúdiójába várjuk középiskolás korú fiataloknak a jelentkezését. Ingyenes a képzés, most már 18 éve a Karaván stúdiójában. Jelentkezni az e-mail címünkön és a telefonszámunkon lehet. Egyébként, ha valaki beírja a keresőbe, akkor megtalálja, hogy Karaván Színház és Művészeti Alapítvány néven megtalálja a weboldalunkat, és ott mindig fent vannak ezek az információk. Úgyhogy hajrá, várjuk a jelentkezőket.
1: Akár színész lesz valaki, akár nem, mindenképpen tanul valamit. Ha más nem, akkor egy önbizalomfejlesztés. És hát nekem célt is adott.
2: Igazából ez egy nagyon szerethető közösség, szóval nagyon kedvesek és barátian fogadnak mindenkit. Semmi veszíteni valójuk nincsen, mert igazából mindig azt mondja nekünk ugye a nyári Oszkár, hogy akkor csináljuk ezt, hogyha tényleg szeretnénk. Szóval ez igazából nekünk kedvezmény, hogy ide bejöhetünk.
3: Bárkinek egy nagyon jó lehetőség, hogyha egy kicsit is érdeklődik ez iránt, meg nagyon nagy önbizalmat vagy segítséget is tud adni. Akár színészkedés, akár bármi másfajta tánc, vagy zene, vagy bármiben.
4: Aki eldöntötte, hogy vagy színész lesz, vagy ha nem is akar színész lenni, de túl sok szabad ideje van, akkor ha ide eljön, itt olyan emberekkel megismerkedhet, akivel a való életben nem. Meg szerintem az, hogy mindenki más szemmel látja a világot.
0: Mi soha nem szoktuk ezt erőltetni, és nem is az a célunk, hogy színészeket képezzünk itt a stúdióban, hanem az a célunk, hogy megismertessük a színháznak a varázslatos erejét, megismertessük az irodalmat olvasásra, érdeklődésre, kíváncsiságra neveljük a fiatalokat, és ami a legfontosabb, hogy a képességeik fejlődését segítsük elő a színház eszközeivel. Hiszen a színház az nem csak kinyitja az embernek a látóterét, hanem egyszerűen képességekkel látja el.
5: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című Roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
6: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

Teresa Kesovia 1938. október 3-án született Dubrovnikban. Zenei tanulmányait pedig a Zágrábi Zeneakadémián végezte, ahol fuvolát tanult. Pályáját az 50-es évek végén kezdte, országos ismerettséget pedig az 1961-es Prvi Pljesak tehetségkutató megnyerésével szerezte meg.

Karrierje során számos jelentős fesztiválon lépett fel, többek között Splitben, Abbáziában és a zágrábi fesztiválokon, de Franciaországban is komoly sikereket aratott. Több nyelven énekelt, fellépett az egykori Jugoszlávia legnagyobb koncerttermeiben, valamint Európa számos országában.

Teresa Kesavia művészi munkáját több rangos díjjal ismerték el. Többszörös porindíjas előadó megkapta a horvát zenei élet egyik legrangosabb életmű elismerését, valamint a Horvát Köztársaság kulturális kitüntetéseit is. Több évtizedes pályafutása során a közönség szeretete mellett a szakma elismerését is kivívta.

műsor végén felidézzük megható búcsúkoncertjét is, amelyet Splitben a Stari Plac stadionban adott nemrég, több mint 6 évtizedes pályafutása lezárásaként. És így hallhatjuk a Svese Vraca, Svese Placa és a Nyézne Strune Mandoline című dalokat.

Kedves hallgatóink, Tereza Kesovia előtt tisztelgő zenei műsorunk végéhez értünk. Egy kivételes művész pályáját idéztük fel, aki hangjával, előadásmódjával és dalaival generációkat hódított meg, és maradandó nyomot hagyott a horvát és a nemzetközi könnyű zenei életben is. Aut Norbert hangmester kollégám nevében is kívánok Önöknek további szép napot. A viszont hallásra a jövő héten. Pavlekovics Andrást hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: a 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Tiszabura és Tiszabő az ország legszegényebbnek tartott települései közé tartozik. Ezért 2016-ban ezeken a helyeken is elindította hosszú távú felzárkóztatási programját a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Tevékenységük legfontosabb elemei között szerepel a szociális jelenlét, valamint az oktatás és a foglalkoztatás fejlesztése. Műsorunkban ezt a programot ismerhetik meg.
2: Tiszaburán vagyunk az óvodánál, amit üzemeltettek az iskolával, meg sok mindennel egyetemben. Mióta dolgozol itt a programban?
3: Én 2016-ban kerültem ide Tiszaburára, illetve Tiszabőre, és akkor az iskolát meg az óvodát át is vettük.
1: Mondja Bátki Márton, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat programvezetője.
3: 175 gyerekünk van 8 csoportban. A településen a gyerekeknek szinte a 99%-a már roma származású.
2: Mennyire volt cél, hogy közülük kinőjön egy olyan generáció, akik dajkák lehetnek, vagy óvónénik?
3: Ez nekem mindig nagyon fontos volt, meg fontos, és ebben nagyon örülök, hogy partner az iskola vezetése, mind az óvoda vezetése, hogy minél több helyi kollégánk legyen, illetve arra is figyeljünk, hogy az ő továbbképzésük minél szélesebb körül legyen. 3300 fős Tiszabura, ebből 1300 a 18 év előtt, tehát majdnem a fele a településnek.
2: Mi most Tiszaburán vagyunk, az óvodában. Azért ez egy hátrányos helyzetű település. És nagyon jól bánsz a gyerekekkel. Szívesen mész ilyen helyekre, és kis eldugott kis településekre?
4: Nagyon szeretek gyerekekhez jönni, és kifejezetten szeretem ezeket a helyeket, ahol hátrányos helyzetű gyerekek vannak.
1: Mondja Fróman Rózsás Viktória énekes.
4: Mert hozzájuk még kevésbé ér el olyan dolog, ami őket építheti, tanulhatnak belőle, és ilyen településen foglalkoznak velük az óvónők, és ez nagyon-nagyon érződik. Nem csak a gyerekek körében, mindenkinél azt mondom, hogy azt számít, hogy milyen ember, és a gyerek az gyerek, és aranyos, és tiszta. Úgyhogy szerintem számít, hogy mi felnőttek, mit mutatunk nekik.
5: Jó reggelt, találsz a pont a közepére, egyedül csak ő pályázat az Ali kezére.
6: Mi vagyunk a Mókus csoport, kis csoport vagyunk, ezek a gyerekek most érkeztek ide szeptemberbe.
1: Mondja Fehér Andrea Dajka.
2: Andi, te itt élsz helyben?
6: Én itt lakok, igen, tiszaburai vagyok, anyukáim egy kis itt születtek, és ugye úgy kezdődött az egész, hogy az én nagyfiam, vezető óvónéni gyereke volt, ő hozzájárt egy csoportba, és mindig vannak ilyen programok, ahol a szülők bejöhetnek, és akkor van itt roman, akkor soványsütés, meseolvasás. És ugye engem sokszor behívott főnökasszony, és akkor mindig kiszemeli azokat, akik nagyon el vannak a gyerekekkel.
2: Akkor látod, hogy már jó foglalkozol.
6: Igen, mert hogy nem csak a saját gyerekeddel vagy el, hanem a többi gyerekkel is nagyon jól elbeszélgettünk. És akkor beadtam a derekamat, jöttem mint közmunkás. egy évig dolgoztam közmunkásként, és akkor így a ranglétát megvászva elmentem, letettük a Dajka tanfolyamot, és amikor kijön egy hely, nyugdíjazások vannak, akkor a helyére lépünk.
2: Miért szereted ezt a munkát?
6: Nem tudom neked elmondani, amikor bejövök reggel, és akkor jönnek, elmentek, most nagy csoportunk volt. Jöttek ide előadást tartani az iskolások, első osztályosok. Mi ugye óvónénivel ott ültünk a padon, jöttek, ölelt az egész gyerek. Hát azt szerintem a magában mindent elmond, hogy úgy szeretnek minket tényleg, mint a második szüleiket.
2: Randi, te is már itt a faluban egy példakép, hogy azért felnőttként is lehet változtatni az életeden, ha akarod.
6: Így van, pontosan, és nagyon sok embernek mondom ezt, mert itt a drog probléma, ugye Budán most nagyon megy, hogy szerintem nincs olyan, nem tudunk változtatni. Mindenki tud változtatni, nagyon sok gyár van, én akit ismerek neki, el is mondom, hogy figyelj, felülsz egy buszra, három műszakos, vagy akár két műszakos, menjél el dolgozni, ez nem élet, ne ezt lássák a gyerekeitek. Az nem tud változtatni, szerintem aki nem akar.

0: igazgatom, hogy ez a Tiszabura egy iskola felső tagozatos része, ahol most vagyunk. Mennyi gyerek jár ide önökhöz?
1: Az iskolánkban 459 gyerek tanul, 3 telephelyen.
2: Mondja Mohácsiné Daróczi Marianna, a Tiszaburai Általános Iskola intézményvezetője.
0: Mennyi pedagógussal dolgozik együtt?
1: Jelenleg 53 fő pedagógussal.
0: És a helyi romák közül mondjuk lehet olyan fiatal találni, aki mondjuk tanár lesz itt önöknél?
1: Egyre többet, és én ennek nagyon örülök, hogy akik itt elkezdenek nálunk dolgozni, pedagógiai asszisztensként, és kedvet kapnak a tanításra, és ebben az évben 16 kollega van, de ez nem mind csak tiszaburai, akik elkezdték a felsőfokú tanulmányaikat.
0: És mennyire fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat itt van és segíti mondjuk az önök munkáját?
1: Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen támogat bennünket a legnagyobb támogatónk.
0: A többségét roma gyerek, vagy szinte
1: csak roma gyerek. Igen, nemzetiségi oktatás is folyik nálunk.
0: Mennyire fontos, hogy olyan pedagógusok jönnek ide, aki plusz ilyen érzékenység van bennük?
1: Ez a legfontosabb, mert nálunk nem pedagógus kell elsősorban, hanem jó ember, aki szereti a gyerekeket, és elfogadja ezeket a gyerekeket a hátterükkel együtt, és próbál rajtuk segíteni. Az empátia nálunk a legfontosabb.
3: Ötödik C-osztály gyerekeket tanítok.
0: Milyen óra zajlik éppen most?
3: Most éppenséggel napközi.
2: Mondja Lakatos Martin tanító.
0: Meddig vannak ilyenkor a gyerekek iskolában?
3: 3:30 vagyunk. 22 éves vagyok, és születésem óta itt élek.
0: És mikor jött ez a gondolat, hogy te is akár tanító akarsz lenni, vagy tanárember?
3: Az iskolával úgy kerültem kapcsolatba, hogy szívem szerint nagyon szeretem a gyerekeket, és úgy voltam vele, hogy valamilyen szinten a tudásomat szeretném átadni számukra. És a Debreceni Hittudományi Egyetembe jelentkeztem, igazgatónő ajánlotta.
0: És Martin, mennyire látsz bele mondjuk a gyerekek életébe, hogy milyen nehézségekkel küzdenek otthon?
3: Anyagilag. Például nem igazán tudják őket támogatni a szülők. Van, aki éhesen jön el, és itt teszik elsőnek, és éhesen alszik el otthon. Ilyen esetek vannak.
0: Az okleveledben majd mi fog állni a végzettségednél?
3: Tanító.
0: Dani, most mi az, amit kaptatok házi feladatnak? Mit kell csinálni?
4: Irodalomból. Alá kell húzni a neveket.
0: És megy?
4: Igen.
0: És melyik tantárgyat szereted a legjobban?
4: Tesi.
0: Sajnedékos vagy most?
4: Igen, 5.
0: 5. És ma azért tudod, hogy mi szeretnél majd lenni?
4: Rendőr.
0: És miért?
4: Mert az jó.
0: És te is a tesit szereted a legjobban?
4: Majd természetet.
0: Természetet?
4: Meg irodalom.
5: 1, 2, 3, köszönöm.

0: hosszú távon mivel lenne elégedett, hogy mennyi gyerek menjen tovább tanulni, mondjuk szakmunkás, érettség, hát főiskolára?
1: Én nagyon szeretném, hogyha minden gyerek a tudásához, a képességének megfelelő szakmát tanulna, azt, amit szeret, amit tud, és elvégezni a középiskolát. Az is fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, mert anélkül nem megy. A szülői támogatás nélkül sem megy, ezért ezeket össze kell hozni, meg kell élnünk ezeket a problémákat, és ehhez segítséget kapunk a fenntartótól is, a helyi szervezettől is, hiszen az összefogással együtt csak közösen tudjuk ezt a célt elérni.
0: Tiszabőn közkonyhán vagyunk, ahol már elkészült a napi menütök. Ma milyen finomságokkal készültetek?
2: Ma készítettem egy vegyes gyümölcslevest, és csirkecombot cornflakes-es bundába rántva, burgonyapürével, csemegeuborkával, saját készítésű csokis brownival, és ugye hát mandarint adtunk még mellé gyümölcsként a gyerekeknek.
3: Mondja Schmidt Rómeó, a tiszabői közkonyha főszakácsa.
0: Hány főre főztek egy nap?
2: Átlagosan plusz-minusz egy 600 főre.
0: Iskola-óvoda?
2: Iskola-óvoda, és vannak felnőttek, illetve külsősök, ugyanis nemrég indítottuk, hogy megrendelésre lehet napi menüt tőlünk vásárolni.
0: Azt tudjuk, hogy viszonylag azért kevés pénzből kell jó kaját főzni. Ezt hogy oldod meg, hogy azért legyen gyümölcs, süti, és a gyerekek szívesen egyék meg ezt a kaját?
2: Igyekszünk mindent elkészíteni, ugyanis azt vallom, ha már vagyunk, idézőjelben mondom, elegen a konyhán, akkor nem késztermékeket vásárolunk, hanem a nyersanyagokat, és mi készítjük el. Én szakács vagyok idén már 34 éve. Nálam az étel a szent, szóval én nekem nem csak a szakmám, ez a hivatásom, ez a hobbim.

0: Andi, már máj szeretelése folyik, holnapra készültek.
1: Holnapra készül, lecsós máj lesz holnap.
2: Mondja Fátyol Andrea konyhai kisegítő.
0: Hát ez
1: sajtkrémleves.
0: Mióta dolgozol itt a konyhán?
1: Augusztusba kezdtünk. Próbafőzések voltak, és szeptembertől beindult igazából a konyhafőzés.
0: Ez hát jó, hogy van ilyen munka lehetőségem, helyben.
1: Igen, helyben vagyunk, és tényleg jó, hogy itt dolgozhatunk.
0: Van olyan munkafolyamat, amit szeretsz, és mondjuk van, amit kevésbé?
1: Én általában dagasztani szoktam péksüteményeket, sósokat.
0: Akkor szeretsz sütni?
1: Szeretek otthon is.
0: És mi az, amit szeretsz sütni?
1: Mindent.
0: Ezt otthon tanultad meg?
1: Otthon.
0: Szülőktől, nagyszülőktől?
1: Szülőktől, magamtól, a jósoktól.
0: Mennyi gyerek van neked?
1: Nekem 4 lányom van.
0: 4 lány?
1: Hát a legidősebb 20 éves lesz, 29-én, a legkisebb meg 13.
0: Azért tovább tanulnak? Van?
1: Tovább tanulnak, igen.
0: Pablón Adrián, ez fontos, hogy legyen egy fiatal embernek szakmája. Hogy...
3: Így van, én itt...
0: Mondom, nyúzod is azért.
3: Igen, segítem, próbálom, fölkarolom, és csináljunk belőle egy jó szakmabelit.
4: Ősze óta dolgozom az iskolában, pedagógiai asszisztens és családsegítő végzettséggel rendelkezem.
2: Mondja Mizsei Klaudia Edina, a Tiszabúrai Általános Iskola pedagógusa.
4: Az utóbbi 4 évben pedagógus munkakörbe helyeztek, nagyon szeretem a munkámat, elhivatottságként tekintek rá. A tavalyi év szeptemberében a Debreceni Református Tudományi Egyetemen megkezdtem a tanító szakot. A gyerekek nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat, várják. Állatasszisztált terápia foglalkozás, amely 2023. januárjában indult. Az első évfolyamon történik a foglalkozás, fő motivuma a játék, a kutyusok szerepe pedig a motiválásban történik, mégpedig úgy, hogy a jelenlétükben próbáljuk ösztönözni a gyerekeket egyes feladatok megoldására. Ugye az egész foglalkozás élménybe ágyazott, ez nagyban segíti különböző kompetenciák fejlesztését, ismeretekhez juthatnak az állatgondozásról, állattartásáról. Maga a foglalkozás is egy motiváció az iskola, mint intézmény megszeretésében.
5: Sokat számít szerinted a gyerekek előtt, hogy látják, hogy a helyi közösség tagjaként, te pedagógusként dolgozol itt?
4: Valószínűleg igen, egy példakép is tekinthetnek ránk. Egyébként az iskolánkban sok helyi lakos, pedagógus vagy asszisztensi munkakörben dolgozik.
6: Kicsi jelenlét program elindult, ami aztán szépen mostanra egész nagyra kinőtte magát.
2: Mondja Bátki Márton, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat program vezetője.
6: Időközben ez lett a 300 településnek az egyik mint a település a Tiszabővel együtt. Egész programot koordinálom, vezetem, úgyhogy mindenből egy kicsit csinálok.
5: Érdekesség a szimfónia program, ami egy zeneoktatás, erről mit kell tudni?
6: Annak idején ezt még Monoron próbáltuk ki, és aztán onnan vált egy országos programra, és most már egészen sok településen működik. Több jelmondata is van, az egyik az, hogy a zenekar mint szociális eszköz.

0: Soon. Soon.
1: Gyerekek. 60 éves helyzetű gyerekekkel foglalkozom, hegedűt oktatunk és gitárt.
2: Mondja Tolnai Imre hegedű tanár.
1: Az elején kezdjük, és akkor a hangjegyek színekkel vannak megjelölve. És akkor elmondjuk nekik, hogy az E-húr az lila színű, például a hegedűn, az A-húr az piros színű. Nekik még a hangjegyek külön meg is vannak számozva. Tudja azt, hogy a zöld húron az egyes újjuk azt hova tegye le. Ezáltal van nekik megkönnyítve, így hamarabb tudnak csoportban együtt zenélni, vagy esetleg egy zenekarban is rövid idő alatt. Az ilyen hátrányos helyzetű gyerekeknek a zeneoktatás az ilyen mankószerű. Számíthatnak ránk a gyerekek, mert szoktunk velük ugye beszélgetni is. Nem kulladnak el délután, hanem jönnek a szimfóniaterembe is, itt játszanak és közösen játszanak. Úgyhogy igazából ez egy közösség, ez egy család.

0: zenetanulással rengeteg mindent tudunk a gyerekek életébe bevinni.
1: Mondja Bátki Márton, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat programvezetője.
0: Minden más területet is fejleszt, és akkor nagyon fontos, hogy az a sikerélmény, amit kap, és akkor nagyon fontos, amit meg akár neki a zene adhat. Nehéz körülmények közül érkeznek a legtöbben, nagyon rossz lakatási körülményeik vannak, nagyon apró kicsi dolgok, amiket sikernek elkönyveltünk, amikor látjuk, hogy valami változás áll be egy család életében. Amikor egy-egy gyereknek valamiben örömet tudunk okozni, amikor egy koncertre jut egy szimfóniával, amikor meg tud nyerni egy foci meccset, szépen lassan azt az életébe be tudja építeni.

0: Mióta veszel részt a szimfónia programban?
1: Hát egy éve, negyedikes korom óta.
2: Mondja Fehér Dorina Leila.
0: Milyen a hegedülés? Mit mondanál? Nehéz? Vagy szereted azért?
1: Szeretem. Sokat gyakorlok. Szeretek járni, világot látni.
0: Voltál már valahol fellépni?
1: Igen, Pesten.
0: Mit gondoltok erről a programról? Tetszik nektek?
3: Igen, nagyon. Büszkék vagyunk rá.
2: Mondja Fehérné Csonka Adrián.
3: Meg ügyes. Minden nap gyakorol.
0: És mit szeretnétek, hogy ő belőle mi legyen majd?
3: Hát, szeretnénk, hogyha ő vinné valamire. Ő már beszélt olyanokról is, hogy ő tovább tanulni, ő diplomázni szeretne.
0: A máltai jelenlét program az, hogy ők itt vannak Tiszaburán, ez miben jelent segítséget?
3: Mindenbe tudnak segíteni, a gyerekiknek is, meg így a lakosoknak is.
4: Adrián, most itt vagyunk a tiszaburai tanodában. Szerintem miért jó ez a tanoda?
5: Segít a gyerekeknek a tanulásban.
2: Mondja Balog Adrián.
4: Mi az, amivel neked kellett segíteni?
5: Hát a helyes írásban.
4: És hova jársz suliba?
5: Kunhegyesre.
4: És mit tanulsz, mi leszel majd?
5: Szakács szeretnék lenni.
4: Te hanyadikba jársz most?
6: Hetedik.
4: Hetedikes vagy. Miért jó ez a tanoda, miért szeretitek ezt?
6: Jót lehet szórakozni.
4: De azért néha tanulni is kell, gondolom.
7: Igen. Jó a társaság.
8: Jobb, mint az utcán lennék kint. Nagyon jó, hogy te vannak barátaink, meg tudjuk csinálni, mint otthon, nem? Elszorakozhatunk, tanulni is kell, néha, de azért.
4: És a hanyadikos vagy?
8: 8.
4: És mibe kell neked segíteni, mert melyik tantárba?
8: Hát, inkább fizikából.
4: Fizika. És nektek csajok?
9: Fizika.
10: Nekünk is fizika.
4: Fizika.
9: Meg így a matek.
4: Tiszaburán, Varrodában vagyunk. Ez mióta működik ez a kis üzem?
11: 2018-ban hoztuk létre ezt az üzemet, 16 fővel.
2: Mondja Balla Gyuláni, a tiszaburai Varroda üzemvezetője.
11: Jelenleg 11-en dolgozunk. Fő termelési időnket a bevásárlószatyrok készítése. Ezen kívül babaruhákat szoktunk készíteni, és munkaruhákat. 23-as évet úgy zártuk, hogy önfenntartó lett az üzemünk.
4: Itt dolgozó hölgyek nem közmunkán, munkabért kapnak.
11: 2018-ban, amikor az üzem indult, akkor közfoglalkoztatottak voltak mindannyian, és jelen pillanatban a minimálbér az mindenkinek megvan, illetve több emberkének magasabb most már a jövedelme.
4: Hogy látja, hölgyek életminősége és családok életminősége is javult?
11: Én úgy tapasztalom, hogy igen, nagyon jelentős változás történt az életükben, jobban tudnak tervezni, elviszik a gyerekeket kirándulni, vagy nyáron elmennek ugye a strandra, a környező helyekre, szeretnek járni állatkertbe. A lakhatási körülményükbe is változások történtek, normálisan rendesen be tudták rendezni, szépen karban tartják, nagyon jót tett nekik az, hogy van ez a rendszeres jövedelem, és ez egy létbiztonságot ad nekik.
4: René, bocsánat, kicsit megzavarhatunk. Mióta dolgozol itt az üzemben?
12: Most januárban lesz 6 éve.
4: Már elejétől fogva itt vagy.
12: Igen.
4: Nehéz volt ezt megtanulni?
12: Hát egy kicsit, igen.
4: Más szakmád volt, vagy más területen?
12: Igen, cukrász.
4: Ez nagyon gyorsan dolgoztok, hogy látom, hogy nincs megállás.
12: Hát nincs.
4: És otthon is megvarsz mindent, vagy azért annyira?
12: Hát otthon nem szoktam, nincs idő.
2: Mondja Gecséné Berki Renáta.
12: Házi munka, gyerekeket ellátni.
4: Mennyi gyerek van neked?
12: 2. Hát a lány az 16, lesz a fiú 11.
4: Jó, hogy helyben van egy cég, mondjuk nem kell vidékre elmenni.
12: Hát persze, nekem a gyereket reggel be kell vinni iskolába, elindítani a lányt is, hogy megy a busszal. Én nekem itt helyben ez nagyon jó.
4: Bianca, ha is már elléte fogva itt dolgozom?
13: Mennyivel kezdtem.
4: De is itt élsz helyben?
13: Igen.
2: Mondja Nagy Bianca.
4: De egy nap mennyit szoktál ebből így megvarni?
13: Fülezni, szatyot? 3.
11: Ebben a helyiségben készítjük a teákat, illetve csomagoljuk.
4: Milyen tea készítményen készül?
11: A kislányok most fekete bodza virág tea csomagolását végzik. Ezen kívül vannak teja keverékeink, megfázásra, immunerősítő tejánk, nyugtató tejánk, és van egy nagyon finom gyümölcs teja keverékünk.
4: És innen ezek a termékek hová kerülnek? Gyógyszertárak vagy gyógynövényi?
11: Nem, sajnálatos módon még a piacon nem nagyon vagyunk jelen. most vagyunk bevezetés alatt.
4: Varga mert ezt a üzemet is vezeti. Itt mennyi hölgy dolgozik?
11: Hárman vannak a lánykák.
7: 2020-ban kezdtünk el dolgozni, 2020 decemberében.
2: Mondja Túró Mária.
7: Azzal a munkafolyamattal, hogy mi kezdtük el kitakarítani ezt az egész helységet, mi kezdtük el elrendezni a dolgokat, hogy mégis még hova fognak kerülni. Aztán 2021-ben már elkezdtük a próbagyártásokat, próbatermeléseket, betanultuk a munkafolyamatokat, és azóta csináljuk ezt.
4: És előtte mivel foglalkoztál?
7: Hát előtte csak közmunkával dolgoztam, közmunkában pár hónapokat.
4: Azért már ez biztosabb jövedelmet
7: ad. Sokkal jobb, persze, természetes, hát hogy ne, hát egy biztos jövedelem, egy biztos pénzbevétel, ami nagyon szükséges a családnak.
4: Úgy egész évben van munkát.
7: Persze. Közben ugye mennek az olajak, közben jön a gyógytea. Egy kicsit úgy is érezzük, hogy a munkánk meg van becsülve. És ha valami hasznosat teremtünk, értéket teremtünk. És azért ez jó dolog, igen, persze.
9: Nagyon jó dolog.
4: Ugye már 8. éve, hogy itt leszel. Hogyan látod a változást? Gondolom belülről egész más.
10: Egész rémisztő volt, de szinte egy pár gyerek tudott csak középiskolát végezni, akár szakmát szerezni. Most ez azért most már megközelíti az 50%-ot a gyerekeknek, tehát ez nagyon fontos.
2: Mondja Bátki Márton, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat programvezetője.
10: Magzatvédő vitamint biztosítani a kismamáknak, és ez azonnal egy pár éven belül hozta, hogy eltűntek az alacsony súlyú vagy koraszülött gyerekeknek az aránya, nagyon-nagyon feljavult. Ami még nekem egy ilyen kedvenc vonalam, az a foglalkoztatás. Most közel 200 helyi embert tudunk már mindenféle módon foglalkoztatni. Ebből 50-en közfoglalkoztatottak, közel 150-en pedig az intézményeinkben dolgoznak, a szociális programjainkban dolgoznak, vagy az általunk üzemeltetett üzemekben.
0: Milyen nehézségekkel küzdenek itt a családok?
14: Az élelmiszerek hiánya az nagyon, nagyon sok helyen előfordul.
2: Mondja Fehérné Burai Szilvia, a jelenlét.hu munkatársa.
14: A ruházatuk hiányos, és ebben próbálunk segítséget nyújtani.
0: Tehát anyagi nehézségek.
14: Igen, igen. Nem csak anyagi, van ahol meg érzelmileg is.
0: Elmondd el, hogy itt hányan élnek?
15: 12. 5 kiskorú, van egy unokám, meg a 3 nagyfia.
2: Mondja Puzsoma Franciska.
15: A kicsik iskolában vannak, mert ők ketten csak az óvodások, az többi az dolgozni van.
0: Az, hogy itt van a Máltai Jelenlét program, ez miben segít önöknek?
15: Nekem nagyon sok mindenbe, családi problémában mindenbe.
16: Nem az a klasszikus szociális munka.
2: Mondja Gorzás Szilvia, szociális munkás.
16: Amit van Tiszaburán, mert akkor tudjuk ezt jól végezni, hogyha ott vagyunk a családok mindennapjaiba, és örülünk, hogyha egy pedagógussal például ki tudunk jutni egy családhoz, mert akkor látja, hogy az a gyerek honnan jön. Mi azért látunk elég sok fejlődést és eredményt. Valaki ugye kijön akár a családokhoz, vagy a településen sétál, lehet, hogy ő azt nem látja, mert ugye nem tudja, hogy némelyik személy vagy család honnan indult, de ugye mi látjuk, hogy most hol tart. Nagyon hosszú, nagyon kemény munka, de szép munka.
10: Nagyon sokan el se tudják képzelni, milyen körülmények között élhetnek emberek, és milyen napi harcokat kell megküzdeniük egyszerűen csak a túlélésért.
2: Mondja Bátki Márton, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat program vezetője.
0: És az, hogy az ilyen helyzetben lévő embereket felzárkóztassuk, az kinek az érdeke?
10: Hát ez az egész társadalomnak mindenképpen. Hosszabb távon látszik a igazi eredménye. Akár gazdaságilag iszonyat fontos lenne, hogy ha valaki bármilyen szinten is dolgozik, és nem segélyezni kell, vagy nem különböző álmegoldásokkal segíteni, akkor az hirtelen az egész társadalomnak egy nagyon nagy könnyesség. És akkor nem beszélve arról, hogy ezek az emberek nem vesznek el, esélyt kapnak egy normális életre.

0: Kedves hallgatóink, az MR43 Szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Lengulikano rádió oszko, lovaricko, nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale.
4: Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muroanav, Kvalla Gábor. Farkas Ferenc Csetro, Kodophenel, le románese jenge sukáresz, patyivasza trobúj romesztete zsan, biav trobúj, napálepo internetó te malagyon. Lessajsun emperomengó kurkó, kateandungriko glászó perumáni síb.
2: Bachtále tavem, veszim a Csetrondo kiskörös, palamuligó gyikáde gindi, hogy a venne romkait patyivali séj, citrobújkat e Facebooko, citrobújkat e kancsi, hogy csak jók haldi kell a zsanén, hogy konszi, szoszi, a venkaj lakok her, sukáris a venáde gyezden, ugye, de lebesárelló manus patyi ville, a jók ha csak peneló. Sá veszkor dad, dej, hogy mi a ville, hogy diklenek sukára, sá. Ha a prepuse palakodó, hogy fajli lesz is egyre, sá vesz. Ha te deli se je vorba, hogy fajli, hogy a katyi sajmuk kell a manus peszke, hogy katetebb hírelő sávó, bizonyos Sonenca, kanaba kadegindi, hogy abba csibiril te pire, ketha ne pinzsárgyile, hogy ennek aven palérom, palevorbiszáren, hogy szaratavel, anenek szemó mulatsága, vagy cino bab kethane, kade perel pe palamuri gógyi. De muropralokadóban nagyon ritka vagy. Szokadi pekla vorbiszárás, ke sajnos abba, kaszavesi abba nagyon, de nagyon ritka vagy. Tehát szapala sej múlik a dinapala szülővúra. Hát mi a szülővúra, ugye ki szarbarárel, és a voren opre, klása szarbarárel opre, ha is ér szájzsanel opre, te gindik oda, hogy ande szoszko csorikán ezt rájípe, ha ugye szar patyi vipeszke dades. Te zsanel te patyi vipeszke dades. Palak oda, jó, dad ugye zsanel te patyi vipi is, ja, a vitorgyor pala sej. Kadi kádev mi kedi múha pralóra. De szikaszavel rom, ugye, hogy Deni vorba, kakóavla, kukóavla, palakodó, avri boldem pe palamanus. De hát azért szíme, például, kandi kadi bútyán, de szímaba, azért szíme, hogy avri te torgyva pala murisei. De murisei pe mandete surla vorba, hogy, vagy patyala muro múj, hogy szarta vel, szote kamasz, akkor te lebesél, hogy pácsa delkule sávesz. De kádete kamel, hogy kamelkodele sávesz, Ugyan dolázsam, hogy palalázsam, hogy tedik az. Hogy te kamer lesz, akkor kutyire lesz, akkor vasszat ezáltal lesz. Vatt, hogy csinálsz a szándó bárul a zsavon. Meg addig indi palamúzik, hogy mondod fel.

0: Farkas Ferenc Csetró, Kodophenel, Lerománe Sejenge Sukáres, Patyivasza Trobúj Romesztete Zsan, Biav Trobúj, Napálepo Internetó Temalagyon, Lessaj Sunem Peromengó Kurkó, Kateon Dungrikó Glászó Perománi Síb.
1: Hát kutya, ugye civakodin, hogy dikline, ugye kathe, hogy attól függ, hogy szartól gyanoprik, hogy sávész konépo, hogy naszajékszi, hogy bakradiklikat he, vagy egy sukára lulúgya, hogy kertészjavel, vagy bakrárjavel. No, nekad osz, hogy naszajékszi. Attól függ szarústja vel opré, de te kádi több helyen, hogy diklikat he, egy sukára bakra. Voj si o bakrárja, hogy voj egy sukára bakrára klasz. Hát ugye akkor pekodi si vita, hogy Pesé akkor népokodok gindi, hogy kertészi tavel, na bakrári tavel, hogy bakrarod az, hanem inkább lulúgya, akkor oda vezeti nopre sávész, ki népoz, hogy lulúgya te rakhe, na egy szín a bakrá. Kárde gindi, vagy kárde zsanál, nagyjábú. És kána opreszi vezeti, mert hogy sávész, ki népo, hogy igenis lulúgya te rakhe, hogy te delai vorba, hogy akkor ande mukellik, ahokher, evőlegényes, hogy teszik a vel, hogy szava lulúgya raklasz peszke. Hangle tanélkodol a lulúgya, hogy kada raklasz peszke, ha kakalaket rúbúvi bab tekeren. Ha kada működik, kada. Akkor mu kell leszánde, kana abba valójában megszi egyezime sejako népo, ha és sávészko népo, hogy jegte hatjáren. Kana abba jegzenette hatjáren, hogy peszosz teszi valójában vorba, akkor a prepusen no kajszik, hogy Lulu Gyóri Zsademurosávó, ha Rodela. Ha ugye trubúj, te Rodela, ki addig is egy ándi andok her. Kinastik se evel ábri, még kadala andó udár, Khampe. Románi szárpenas. Ugye Khampe. És kana rakhasz lakóan el langle. Palakoda ugye a preura vella, andi mennyasszony icka gáda, sukáres ingrenlandi kangéri, palakoda pitanácsá, ezeket hálni, delle óra saj, angruscsit szirdempela, pepende, ha ez andó bia, ugye kotha bagát, a presszi készül dimé rom, ugye kiráven, peken, a zsukáren a romen, hogy te zsan ande, ha ez zsaló bav, ugye szia baj, ráti dopas, ráti kajpen az, hogy mennyasszonyi tánc. Akkor szia, mennyasszonyi tánc, ugye kotha kell el, és kárd eszi, akkor hogy ki lel, a vőlegény, ha ingrél a mennyasszonya. Ha palakodom, ura vella perdal, menyecske ruhában, ande ló lende. Dik lophanden ajabba palakodó, paladopas ráti menyecske kergyó. No, ha zsal gyupaj, de te három bav, akkor ingrellak hére a sávó.

Ugyar sősorban is kérét rúbúj tingzel, kodosi ávóa, kodala se jó, rá? Hogy kérét szaral, aki timpengó trajó, kávú dúj zséne zsanen, hogy te szil, ugye, szió mennyi a szonyiszkó lóveszoket, hányeroden, kodos a lengói, ugye, kodok kerelen szaszok a men. Ugye, azért szimulá, sako, szokra, szokra, hogy te zsanel te irányi tílek, pláne ter ne teszi, hogy teszi kár elle, szerintem, Pláše trajoste te irányi, vagy polášodrom te vezetik a doternen. Káde perel, szerintem. Pero mani sej te vorbi száraz, haj pek patyivali sej. Azért si, ugye, kana ek szokro, ste si ek sej, vagy kaj szokro. Gyársia sorba trobuj te szityol. Numa kére trobuj abakadó te szityol. Te grízsípe, te kirável te trobuj te zsanel. Ugye szóval szó, ek romnyake trobuj te Szityol, kodó trubúj viklásáke, te szityol, kazés idej, hogy te szityárel peszkása, káde, hogy akármikor romeszte te zsala, tér tiszta vesz úzsó baktáló, nácsák andó pátotal lási, tavel lási vi pasa gáztúj szájó, vagy akár szózti, vagy Petrovel, vagy szóval te grízsípe, nakadó szíjó jég, janész. De szikaszave se jó rá, Csim fenáv vorbiki csikamav, navate fenáv, de csikamav, hogy andopátó első osztályú, de káde per romesztete zsán sukáris patyiválesz, kodó a bacsi zsánen csíjék kátek. Sáj vorbi száraz, viper humungri, akár pesz oszte fále rom, kádó káternába ká csi zsánen, szói kodó, csak szárte zsán andopátó, akár szave manusessa.

0: Farkas Ferenc Csetró, Kodopenel, Lerománese Jenge Sukáresz, Patyivasza Trobúj Romesztete Zsan, Biaf Trobúj, Napálepo Internetó Te Malagyon, Lessalsun Emperomengó Kurkó, Kateon Dungrikó Glászó Perumáni Síb.
1: Hát szikadó Facebooko. Hát ugye dosztajkan a joghar pelözti iszkirin, vagy pisé iszkirin, szia, csá, csumi, ez az. Hát ugye nem tudunk valahol találkozni, ugye iszkirin. Hát persze. No, delosávó égta lálka, akár elosávó, például van egy cukrászda, pek sütemény, vagy pek fagyivó, minden így amúgy. Vor bimpe, kérek kísérjél a, de la palek találka kodalasa, ekkor és ekkor tudunk találkozni, például penavek sávó. Ha iszkiria, sake, így tetszesz úgy amúgy, ugye delői vorba, káde, hogy diár el a sa, no jó van, te kamesz, ma zsómaj palatute, pálán rá kizsab palatute, putirávri fejasztra, ha én gravtú, ke csibirituke, bavteke ráv, ke csor rosszim, de elvégre kamavtú. Na és én ugye a dile vorbián, de zsan eltel el, ke miért, ke szikaszavésé ját, tisztelt a kivétel, hogy alig a sukárén, hogy abban kanasájzson és elveszondó pátó. Ugye karolossal is éj, hogy klavorbi penelosjávó, hogy kutya vavtú. Ke unyival sej lossal kadaleszke. Hát mi kutya vizsáltar, dob szóra. Bicsavel kére a sabáre perresza, ástuk egy kére kapasat idej, majd te szítjósza, zsanészte kirávesza, meg így amúgy, vattet hovessza petute, akkor majd esetleg zsommaj palatunk. Ennyi.

Bele fele, csizma de bot van, ahonnan jalat, úgy megyen az de becsnek fele.

Si világi. De Pál Pál volt boldasame, hogy pekadi, hogy kanak hutya das. Ugye hát si a saki dej. Azért si dej, hogy te si tjár elkodala se jóra, pi románi patív, pi románi szokási, hogy szar te kerel, szó te kerel. Akár mikó, szerinke jó karpenak, kanak romeszte te zsala, vagy káde, vagy bia vesza, vagy biba veszko te zsala, vatuncsi zsanel, szó je románi patív. Szarek romjaket robói.

Bineînțeles, a zis că mie, deja la snașa cu e, po serel mozail i-o traio, hogy szarte kamaszom meg, hanem viszont azt jel kábre ezt a pati válasz. Ugye kell vime kutyadem. Kutyadem vime. És akit azt mondom, hogy biztos eljök bers. Kutyadem, ura romnya, more. Én gerdem lakajmunkra, prav. Palakodok kérem, ugye haszaszom én romenca. Szó kérdem klár romnya, szó a prőbes erdem lap a vonatot, prav. Te kamészom a penál, bes a prőp a vonatot, ha csak kérik át ide, de navel kodok penál, hogy én rom, kodok a penál, hogy kathar, lendaringrem, ingerdem tu kutya dem tu panav, hanem kádetavel, hogy kathárt ide, haj kathárt oda dan dem tu. Haj, mi stoj? Panav pala egy kurkozó maj pala tu te. Mi kádes az? Zav tele pek szavaton el. Jez tele kot, he, lende. Zsangle rom, hogy zav. Szokker dine dile rom. Csordine egy bakrez. Tele sindin a bazsukár dine, ma hogy királyven az bakrán a pörkölt, a zsukárnasz majd rom. Jó, ugye zsavkot, ugye kina vitalo, szotrobb, ugye román ez, zsavkot, he? Ugye múló szokron egyszeri komanuszász, ugye sudel azt mangé vorbi, ugye jobbrú, balrú, de hát azért szimasz manus, hogy romsz te szimasz te kutya vavla, virom tóbbi a szávrita törgyva pasama. Hát de mi kár, de pélasz, ugye hát zsalonsz romesz a te vorbi, sukár ez, Jek hatyárdam, kotesz utam kajmuri szokra, káverdje szandem lak here kajmuri dej, ugye besesz a szandek szoba konyha, ugye mi andi konyha szóvósz múlva rom, nyasza múlva dej, ugye pale andi szoba, ha mindegy kodomangoszkat hal múlva rom nyi, hogy jek tavel penav, akár szoszko szokás, te szitu penav, de jek szitu penav a mende, korán de te hárap, ha te nadi kell a men penav múlva dej penav, ando pátom, amen. Aver pale kodó penav, Kano mindig tua, mindig go prema e sigo sarmus de ha kirablo ke kaveva. Kudu esa šajiz neste pa ti vismu račo rada. E uđe kado žala, sad dig me uđe kote beša sas. Eš, traji se arasa sa me, vi mi što, vi čo rikanes. Naš tik šaj penav hoć, hasa sa me vać, ket hane hala ma me. Ande ka višta jeg berš, pe murenaja šajiz nav ti ginavav ho sodivar hala ma me. Mek sam, jeg hati aras. Tavez baktalo.

Kurkodó Ungrikó Rádió Voszasz Perumáni Sív. Pelyek Kurkodó Var, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsója Kogyesz, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.
2: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Γκάρντι.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Kreszta István.
2: Cigány vagyok, fehér alapon, fekete betűkkel, ez állt annak a román rappernek a pólóján, aki a 2010-es romániai Music Awards díjátadó ünnepségén, amikor átvette az év slágere díjat, és amikor befejezte a köszönő beszédét, levette a bőrdzsekijét, amely alatt megmutatta a fehér pólóját, amelyre fekete betűkkel ez volt írva. Cigány vagyok. Az előadó művész neve Connector, és azóta Románia egyik legismertebb és leggazdagabb zenésze lett, saját erejéből, szinte az éhezés határáról indulva. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a román könnyűzenei piac egyik meghatározó alakját ismerhetik meg. Kreszta István vagyok, és kérem, hogy maradjanak velünk a következő fél órában. Connector egy angol nyelvű számmal robbant be 2010-ben a román könnyűzenébe. A dal címe Burning Love, égő szerelem.
3: You have your own desire, but your love

Burning Love. Ez a dal annak ellenére, hogy hatalmas sikert és ismertséget hozott neki. Később Connector azt mondta róla, hogy ha megtehette volna, soha nem adja elő, mert nem az ő személyiségét tükrözi. Connector mindig felvállalta a múltját és annak a pozitív példának a szerepét, ahogyan egy szegény, karosszéria lakatos cigány fiúból, csak a saját erejére támaszkodva nagyon sokra vitte az életben. Az igazi neve Stefan Michalake, a szülei és a barátai pedig Relunak szólítják. A családja annyira szegény volt a rendszerváltás utáni Bukarestben, hogy egy ideig csak úgy tudták a megélhetésüket biztosítani, hogy mindig kisebb és kisebb lakásba költöztek, és a különbözetet felélték. Édesanyjától a spártai neveltetést, édesapjától pedig a tehetséget kapta, ezt mondta magáról egy róla készült televíziós riportban. 1997-ben kezdett énekelni, több együttesnek is tagja volt, több dalt ő maga szerzett és mutatott be. A kemény rapper szerepét vállalta fel, amelyről 2012-ben, amikor a Nyáron nem alszom című dalát forgatta, lemondott. A Vara Nudorm 14 héten keresztül vezette a legjelentősebb romániai slágerlistákat. A Nyár dala volt, amelyet kis túlzással egész Románia dúdolt.

A következő dal 2013-ban az év dala volt Romániában. A Menj a szeretetembe cím egy szitkozódásra emlékeztet, azonban fantasztikus zenei vonala és előadásmódja teljesen más irányba vezet. A cím által sugalt, de nem használt trágárság a dal szövegében egyáltalán nincs jelen. A szöveg felhívás a szeretetre, sőt Pál apostol korintusiakhoz írt levelének 13. fejezetére is utal.

A hip-hop világából jövök, és 1997-ben, amikor zenélni kezdtem, láttam egy filmet. A feliratán azt olvastam, hogy Once Upon a Time in Connecticut. Akkor arra gondoltam, hogy az MC körülbelül ezt csinálja, rákapcsolja a közönséget a saját üzenetére. Ha a Peacemaker békét teremt, a Connector rákapcsol, nyilatkozta az énekes a Magyar Televízió román nyelvű nemzetiségi magazinjában. Most következzen a Noi ne potrivim, Összeillünk című száma, amely 2013-ban vezette hetekig a romániai slágerlistákat.

Voltak olyan pillanatok az életemben, amikor kétségbe estem. Az emberi természethez ez is hozzátartozik. Kleopá atya azt mondja erre, mit csinálnánk az ördög nélkül, nem ismernénk fel Istent. Tehát néha jó, ha kétségbe esel, hogy néha új remények szülessenek benned. Mindenkinek van egy létrája. Én ennek a létrának az alján voltam gyerekkoromban, de a jó Isten hozzásegített, hogy szép lassan felkapaszkodjak ezen a létrán, és oda jussak, ahol ma is vagyok. Mondta Connector, a Dacă dragostea dispare, ha a szeretet eltűnik című dalt Alex Veljával duóban adják elő.

A Shift-tel közösen előadott Piele Alba Piele Niagra című dal 2018-ban készült. A magyar címe Fehér bőr, fekete bőr.

A Rita című dalát Smiley-val együtt készítette és adja elő. Egy mennyasszony a gazdag és a szegény fiú közötti választásának a dilemmájáról szól. Ezért az utóbbi évek romániai lakodalmainak elmaradhatatlan slágere lett. You know that-